0: az egyetemen adja. Az első nyilván kialakulási sorrendben is, ha mondhatjuk, a műszaki föld és környezettudományi kar, az anyag és vegyészmérnöki kar is, végül, de nem utolsó sorban a gépészmérnöki és informatikai kar. És itt minden esetben igazából, hogy megvolt az a Beauty Science Tour tulajdonképpen, ami a tematikáját adta az eseménynek. Minden kolléga igyekezett egyébként a saját tudományos portfóliójában megközelíteni ezt az irányultságot. Akár tegyék fel mondjuk a logisztikai intézetbe dolgozó kollégák, megmutatták, hogy mondjuk egy nagy vállalatban egy raktárkezelésbe, ahol egyébként nagyon fontos és még nagy értékű, és tegyük fel mondjuk a szépségiparban azért megvannak azok a fajta termékek, amik egyébként nagy mennyiségben és hatalmas értéket képviselve, tegyük fel egy parfüm, annak a logisztikáját, minőségbiztosítását, hogy ne tűnjön el végül is egy üveg ezekből a dobozokból, hogy miként lehet befolyásolni. Másik esetben mondjuk az anyagmérnöki kollégák mikroszkópos vizsgálatok során akár a hajnak a repedezettségi szintjét, vagy éppenséggel az összetételét a samponoknak, hogy amit igazából olvasunk a flakonon, ami rajta van, hogy valóban a tudományos szemüveggel igazából, ha jobban rázumbolunk, akkor valóban azt mutatják-e, meg egyébként, hogy ezek milyen hatással vannak úgymond a szerves anyagokra, mint például a hajra, vagy éppen a kozmetikumok összetétele, vagy hogy azok hogy készülnek el. Mint például az, hogy vissza tudjuk következtetni azt, hogy igazából az olaj körülvesz minket. Tehát, hogy a műanyagtól kezdve a ruhákon keresztül, a kozmetikumokon át, mindenhol igazából olaj származékok, és valahol olaj körforgásban vagyunk benne, hogy ezek hogy jutnak el hozzánk, hogy lesz olyan termék belőle, amit végül a polcon le tudunk venni, és meg tudunk vásárolni. Ezek mind-mind egyébként nagy mérnöki bravúrokat igazából, és műszaki tudományokat, és szervezést, logisztikát igénylő feladatok. Tehát igazából tényleg köré szerveződtek a programok, és ahogy mi is benéztünk egy-kettő programra, mondjuk tényleg most itt a mikroszkópos hajvizsgálatot tudom említeni, amelyikén a legemlékezetesebb volt, hogy a lányok ott, hogy egymásnak ültek, egymás haját kezdték el nézegetni, hogy tényleg a töredezettség, és hogy látszik-e, és akkor, hogy milyen tartalmú sampont lehet használni, és akkor ez egyébként hogy lesz hatással esetlegesen majd a jövőben mondjuk a haj egészségére vonatkoztathatóan, tehát egyébként nagyon testhez álló volt, és azt vettük észre tényleg a reakciókból is, hogy igazából haza se szeretnének menni, mert egy nagyon jó légkört tudtunk egyébként számukra biztosítani, tehát a visszajelzések is ezt mutatják, hogy egyébként nagyon elégedettek voltak, és egyébként maga ezt a jelentkezési szám is mutatta, mert nagyon hamar beteltek a helyek. Tehát, hogy ilyen így az utóbbi években nem volt, hogy az utolsó egy hétben már nem tudtak jelentkezni, és nyilván várólistát kellett nyitnunk, hogyha esetleg van visszamondás, akkor tudjanak jönni. Tehát egyébként ez a tematika, ez nagyon megmozgatta itt az érdeklődőkört.
1: Igen, hiszen ugye előzetes regisztrációhoz volt kötve az eseményen való részvétel. Említette itt ön is a visszajelzéseket, hogy nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, hogy nagyon érdeklődőek voltak a résztvevő fiatalok. Konkrétan esetleg emlékszik olyan gondolatra, ami építő lehet akár a következő évre is, hiszen minden évben azért, hát ahogy a tudomány is folyamatos megújuláson megy át, itt a programok tekintetében is ugye a tudománynak számos olyan területéről lehet példákat mutatni, vagy vizsgálatokat végezni, ami érdekli a fiatalokat, ami itt a napi aktualitásokhoz is kapcsolható.
0: Hát igen, egyébként ez nekünk attitűd is a kollégákkal egyébként maga a pályorientációs csoporton belül is, hogyha van egy folyamat, akkor mindig a folyamatos fejlődésben hiszünk, és néha nekünk is okoz az problémát, hogy a folyamatos megújulás több energiát, több gondolkodást, több megbeszélést igényel, de egyébként, ahogy történt ennél a lányok napjánál is, ugyanúgy a visszajelzések ezek ilyenkor bizonyítják, hogy megéri egyébként ezt az energiabefektetést, amit egyeztetni, vagy éppen adminisztrálni szükséges ehhez, vagy úgymond megtervezni és megszerkeszteni egy ilyen rendezvényt, és egyébként ez ugyanúgy nem állt le itt sem. Tehát a visszajelzések mindenképpen azt mutatják, hogy tudjuk, tehát az, hogy valami test közelhez tudunk hozni. És mondjuk ez a tematika is egy kicsit, tehát egy lépéssel közelebb hozta a lányokhoz igazából magát ezeket a tudományterületeket, amelyeket egyébként a Miskolci Egyetem tud hozni, és a program kínálatban is folyamatosan voltak olyan elemek, amelyeket nem tudtunk beletenni a kínálatba, és ezek a jövő évnek egyébként egy nagyon, tehát egy oszlopos, hogy markáns részét fogják képezni. Tehát ezek az új területek, például mondjuk, amit egy anyagvizsgáló gépnek, berendezésnek, amit mondjuk most nem lehetett az utóbbi két hónapban esetleg itt akár ennek a tematikának, vagy éppenséggel egy új kigondolt ötletnek mondjuk megvalósítani azt a kísérletet, mert tulajdonképpen mondjuk, ha visszatérünk ide a mikroszkópos vizsgálatra egy hajnál, vagy éppenséggel egy kozmetikumnál,

0: Jelenleg nem ezzel, hanem inkább az iparnak, és főként a fémekkel való kutatásokat és vizsgálatokat végeznek ezekkel a berendezésekkel, tehát itt tulajdonképpen egy újabb vizsgálatot kellett egyébként elvégezni, akár a kozmetikumok tekintetében, ezt ki kellett értékelni, tehát olyan volt majdnem, mint egy konferencián, egy prezentáció, egy új programelem ezen a rendezvényen, és vannak itt sokkal hosszabb lefolyású kísérletek is még, amelyeket egyébként majd lehet a következő tematikába tudunk beépíteni, vagy más rendezvényünkbe. Tehát ebből is látszik, hogy egy ilyen, vagy ehhez hasonló rendezvényt egyébként nem 2 hónap előkészítő munka előzi meg, de nyilvánvalóan ezért is fontos, hogy heti és napi kapcsolatban vagyunk azokkal a kollégákkal, akik egyébként a karon az adott intézetekben és kutatóegységekben vannak és dolgoznak, és ismerjük is a munkájukat. Főként ez a fontos, hogy lehet, hogy az ő szemükkel egyébként nem minden esetben gondolják izgalmasnak az ő tudományterületeket, és mi egy kicsikét ilyen outsiderként, tehát hogy támogató területen is dolgozunk az egyetemen, de nekem is korábbi munkásságomból van közöm itt a tudományos élethez, hogy egy más szemüvegen keresztül látjuk, és egyébként, mikor leülünk beszélgetni, vagy megkérdezik, hogy mutassák be az ő területüket, vagy éppenséggel egy laborban látogatunk hozzájuk, akkor egyébként így sikerül felnyitni a szemüket, hogy ez valóban érdekes és egy értékteremtő folyamat is, mert nyilván aki minden nap ezzel foglalkozik, neki lehet, hogy ő nem jut eszébe, hogy ez másnak érdekes lehet. Holott egyébként nagyon izgalmas kutatások folynak itt bent az egyetemen nálunk is, és ezeket próbáljuk minél közelebb hozni nyilván a potenciális, vagy leendő hallgatóink számára, de ugyanúgy azok, akik egyébként érdeklődően tekintenek ide az egyetemre.
1: És itt azon túl, hogy ezeken az izgalmas programokon részt vehettek az érdeklődők, bizonyára az egyetemnek a környezetét is volt lehetőségük megismerni, itt a kampusznak a légkörébe is bepillantást nyerhettek?
0: Hát igen, tehát eleve azt szoktuk mondani, hogy mondjuk egy középiskolában találkozunk egy diákkal, tehát az, hogy mi mesélhetünk róla, mutathatunk bármilyen videót a kampuszról, az épületekről, arról a kampusz által adott lehetőségekről, ami egyébként más egyetemeken nincs meg Magyarországon, csak az beszédesebb ennél, hogyha ellátogatnak hozzánk, és egyébként ezért is szeretjük a helyi programokat, amikor mi látjuk vendégül akár egy teljes iskolát, vagy most tényleg az ide jelentkező középiskolás lányokat is, és pont ezért egyébként a megújult könyvtárnak a nagy tanulótermébe volt a köszöntő, ilyenkor mindig egy központi köszöntő tájékoztatóként indul szinte minden rendezvényünk, itt egyébként pont így a lányok napja miatt is, tehát rektorasszony köszöntötte a megjelent hölgyeket, tehát ő is, mint amúgy mond az egyik kiemelkedő rektora a Magyar Felsőoktatási Intézménynek, nőként egyébként nagyon hasznos gondolatokat tudott átadni a diákoknak, hogy merjenek egyébként belevágni ebbe az életbe, tehát ha van valami nyilvánvalóan, amiért iránt érdeklődnek, és amit hobbiszerűen szeretnek csinálni, tehát azt a szakmát ne eresszék el, és ha egy nagy hegy van előttük, akkor azt minden esetben másszák meg, és kitartással el lehet érni mindent. És akkor, mikor lemenő köszöntő rész, a 3 műszaki kar ilyenkor egyébként közelebb állóan bemutatja a képzési portfóliót is, tehát nagyjából az, hogy milyen kutatási, milyen oktatási irányok vannak itt tényleg a továbbtanulásban való gondolkodásban, és akkor utána külön csoportokba, csoportvezetővel indulnak el a programokra a diákok. Nagyjából egy 30 perces program, tehát 3 programon vesz részt mindenki, tehát 3 különböző programon. Ilyenkor az ideérkező lányok közül, és utána jönnek vissza egy kiértékelésre. Nyilván egyébként volt egy-kettő olyan programelem is, ami inkább ugye kikapcsolódást érintette, tehát hogy tudtak az egyik állomásponton popkék édességet gyártani maguknak saját ízlésük szerint, tehát egy kicsikét, hogy úgy az energiaszintet is ebbe a folyamatos koncentráló figyelembe, ami egyébként ezt a napot övezi, hogy egy kicsikét így a kikapcsolódásra is és a kellemes élvezetekre is sikerült egyébként egy kicsikét így ráhatni, és minden esetben igazából ami a kampuszt illeti, tehát, hogy amikor így végig sétálnak egyik programpontból a másikba, látják, hogy egyébként milyen apró szövetei vannak az egyetemnek, és hogy hogy épül fel ez a kampusz tulajdonképpen. Az, hogy a zöld környezetben, amikor kilépnek, és nem egy zajos utcára lépnek ki tényleg a bejárati ajtón keresztül, tehát hogy ez egy olyan érzés, ami egyébként anno engem is megfogott még több mint 10 éve, és ez egyébként ezeket a felismeréseket továbbra is nagyon jó érzés látni bennük.
1: És mostani beszélgetésünk végén Szóljunk arról, hogy ugye ezekben a napokban írják a fiatalok az érettségi vizsgát, itt a továbbtanulással picit összekötve, illetve mostani beszélgetésünk témájához kapcsolódva, ugye itt a Lányok Napjához, hogy például itt a műszaki karokra való jelentkezés a hölgyek részéről is növekedett, úgy, mint a Lányok Napján való részvétel, hogy látják ezt, illetve milyen gondolatokat helyezne most a most érettségizők szívére.
0: Hát igen, egyébként minden évben azért részletes statisztikát szoktunk készíteni mi is a bejövő hallgatókról, akik nyilván felvételiznek, fel is vesszük őket, majd a végén beiratkoznak-e. Ezt tovább lehet vinni abba az irányba, hogy egyébként milyen eredménnyel is végeznek, tehát a kifutás meg a diplomás pályakövetés, tehát azért egy elég nagy fókuszt teszünk minden irányból a leendő, meg igazából a már volt hallgatóinkra is, főként a belső elérésükbe is, viszont a Lányok Napjának minden esetben van hatása azért a fiú-lányarányokra egyébként az egyes szakokon való összetételben. Nyilván egy nagyon jó dinamikát tud egyébként adni, hogyha nem egy nemű közösségek jönnek létre, ezt csak én azért tudom, mert egy középiskolában egy 100% fiú osztályból, informatikai fakultációból jöttem az egyetemre, ahol egyébként 50-50%-ból voltunk fiúk, lányok, és a dinamika az abszolút döntően meghatározó volt akár, hogy együtt tudtunk tanulni, maga a közösségi hangulat, amit szünetekben együtt tudtunk tölteni, ez minden esetben jó volt, és egyébként ez látszódik tényleg a kari jelenléteken is, meg az, hogy a világ egyébként kinyílik, tehát rájönnek, és tényleg valahol ez volt a dimenziója a Lányok Napjának is, hogy tényleg ez nem lehetetlen az, hogy valaki nőként ilyen tudományterületen dolgozzon, meg a másik része, hogy sok olyan szakunk is van, ahol egyébként mondjuk akár a menedzsment, a projekt szemlélet nagyobb teret kapott, és igazából így sokkal jobban magukénak érzik egyébként a lányok is ezt a területet. Hogy igazából a diploma után tudnak menni egy olyan helyre dolgozni, ami igazából egy multitaskingot, amiben egyébként el szokták mondani, hogy a nők erősebbek minden esetben, mint a férfiak, tehát hogy ahol tudják ezeket az adottságokat vagy tehetségeket kamatoztatni. És akkor így az érettséginek a tüzében sok sikert kívánok én is minden érettségizőnek, és igazából azon hallgatók, akik a Miskolci Egyetemre szeretnének jönni, és most érettségiznek. Júliusban fogjuk tartani a Pontot Partit, ahol kiderülnek a felvételi eredmények, szóval igazából reméljük, hogy mindenkit minél nagyobb sikerrel és jobb felvételi ponttal tudunk majd szeptemberben a Miskolci Egyetemen köszönteni.
2: A Miskolci Egyetem aktív résztvevője a Lányok Napja országos eseménysorozatnak, amely a műszaki tudományok szépségeit igyekszik megmutatni a pályaválasztás előtt álló lányoknak. A cél idén is az volt, hogy lebontsa a sztereotípiákat és megmutassa, ezek a hivatások mindenki számára nyitva állnak. Erdei Lászlóval, a Miskolci Egyetem pályaorientációs és felvételi központjának vezetőjével Kisné Veres Viktória beszélgetett.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Szombaton, május 9-én, 17. alkalommal rendezi meg a miskolciak körében népszerű kulturális társasjátékát, a játékos városjárást, az idén 25 éves Itthon Miskolcon Egyesület és az általa alapított Szeretem Miskolcot mozgalom. A játék során a résztvevők felfedezhetik a lakóhelyük különleges értékeit, és megismerkedhetnek a város egykoron élt és maradandót alkotott személyiségeivel. Idén a városjárás középpontjában Miskolc belvárosának épített öröksége áll. Fedor Vilmost, a játékos városjárás ötletgazdáját, és Fedor Szabó Zsuzsa szervezőt hallják.
2: Ez még az elmúlt évezredben, furcsa ezt mondani, hogy elmúlt században született, 1984-ben kaptam egy olyan megkeresést, hogy csináljak egy városi játékot. Még kicsit a város történetéről szól, az itt élő emberekről szól, és az lett a cím, hogy Ifjúság és Miskolc, vagy Ifjúság és Város, vagy valami ilyesmi volt a címe. És akkor arra gondoltam, hogy centrumáruház előtt találkoztunk, a régi centrumáról az elég borzasztó épület volt, ott találkoztak a versenyzők, és hát én arra számítottam, hogy 100-200 ember jön, 1500 ember érkezett, úgyhogy az egy elég izgalmas nap volt. Utána sokáig ez nem volt, nem foglalkoztam vele, és aztán azt hiszem Kobol Tamás polgármestersége idején folytatódott ez a program, és azóta kisebb megszakításokkal, mert Covid ugyanúgy bennünket is érintett, vagy egy-két éve támogató ilyen kimaradt, de folyamatos. És vannak olyan résztvevők, akik szinte mindegyike, még a 80-as években is ott voltak, csak akkor nem adtunk pólót, és van, akinek már gyűjteménye van, úgyhogy már kiállítást tudna rendezni. Tehát így indult a játék, és amiért ez létrejött, mert ez inkább az érdekesebb. Én mindig azt éreztem, hogy a kortársaim, akik együtt jártam suliba, a Kossuth gimnáziumban, meg együtt mulattuk az időt a belvárosba, hogy egyre kevésbé volt fontos az, hogy milyen ennek a városnak a múltja. Tehát túl azon a proli város jellegen, ami a legtöbb embert ma is idegesíti, engem is különösen. Tehát, hogy arról a városról, amelyik kultúrát teremtett az országban, és országos hírnevet szerzett magának, arról nem nagyon tanultunk, nem nagyon beszéltünk. Legfeljebb családokban néha, ha valaki emlékezett valamire. És akkor, nem tudom, ez volt bennem, hogy én ezt szeretném, hogyha mi visszavennénk ezt a várost, egy korosztály újra megtalálná ezt a várost. És nem arról kellene beszélni, hogy füstöl a gyár, vagy fúj a gyár, meg nem tudom micsoda, tehát ez. Mert ennek a városnak van egy hihetetlen története, rendkívül gazdag, és rendkívül szerethető története. És ez volt az alapmotívum. És akkor azon töprengtem, hogy lehet ezt úgy átadni, ha már iskolákban nem oktatják ezt, egyre kevésbé foglalkozunk várostörténettel, helytörténettel, hogy lehetne úgy átadni, hogy szeressék az embereket, vagy rátaláljanak, hogy ez ne egy olyan, hogy leül a padba valaki, mint az iskolákban, és kitöltünk egy feladványt, és vagy jól, vagy rosszul, és másnap elfelejtjük, hanem legyen részese, váljon az ember személyes résztvevőjévé a város történetnek. Erről szól ez a játék. Éppen ezért itt mi nem vagyunk kíváncsiak, hogy mit nem tudnak az emberek. Tehát nem ez a feladat, hanem arra vagyunk, tehát nem azt akarjuk bevizetni, hogy miskolciak nem ismerik a városokat, hanem arról van szó, hogy ismerjék meg a városokat, tehát fordítsuk meg a gondolkodást, és hogy találjunk rá az értékekre. És attól nagyobb szerintem öröm nem lehet, mint amikor az ember rátalál valamire, mert nem is hallott, nem is tudta. És látom az arcokon, meg ahogy beszélnek utána, hogy atyavilág, ők nem tudták, hogy ennyi érték van, hogy így született a könyvnap gondolata, hogy ezért van könyvnap Magyarországon, hogy egy Zsitkovszky Béla nevű fotográfusi, miskolci fotográfus készítette Magyarország első mozgófilmjét. Az volt, és most már az a magyar film napja, amikor azt bemutatták, hogy ez a város megépíti Magyarország első magyar nyelven játszó kőszínházát, 7500 ember. Hát ez gondolj be, de én azt hiszem, hogy ez a fajta élmény, amiben találkozik az emberek, azt mondja, hogy igen, én büszke miskolci vagyok. Én tényleg. És már nem a vasgyárról beszélünk, vagy nem csak arról beszélünk, mert azért hozzáteszem, hogy a játékban gyakran mondom, hogy a múltat nem kell végképp eltörölni. Ez volt ugye egy korábbi baloldali dalnak a egyik sora, de ez nem igaz. Tehát a múltat nem kell végképp eltörölni, a múltat használni kell. Ahogy a vasat használtok a színvaterasznál, korlátokra, ha vissza kell hozni a gondolkodásba, nem kell megtagadni semmit. Na de ismerni kell azt, hogy mi történt ebben a nagyjából már lassan 1000 éves településen. Erről szól a játék.
1: És érdekli is a miskolciakat Miskolc, hiszen töretlenül népszerű a játék.
2: Igen, és az, ami nagyon elmondok egy történetet, elmentünk Zsuzsival Párizsba, és amikor Párizsban szembe jön veled 5 ember, véletlen miskolciak, fiatalok, és mindenki szeretne Miskolcot pólóban, azt gondolom, azért megéri. Tehát ezért biztos, hogy megéri csinálni, és most már vannak családok, tehát hoznak gyerekeket, és akkor a gyerekek fölnőnek. Tehát az a gyerek, aki annak idén, már van olyan játékosunk, aki most már gyerekeit hozza. Annak idén ő jött a szüleivel, most már ő hozza a gyerekeit, és családosan játszanak. Én azt gondolom, hogy ez jó dolog. Jobb lenne, még jobb lenne, ha nagyobb figyelmet kapna a politika, a várospolitika részéről, most nem feltétlenül egy-két emberről beszélek, hanem úgy legyen a várospolitika része az, hogy fedeztessük fel a miskolciakkal Miskolcot. Ez azt is jelenti, hogy kerüljön valamilyen módon vissza az oktatásba a helyi történet. Legyenek alkalmak, amikor megtanulhatják az emberek, addig, amíg nem késő, mert aztán végül eltűnik. Én ezt nagyon jó folyamatnak tartom, hogy egyre több olyan civil közösség alakul Miskolcon, akik keresik a múltat. Nem csak az urbexesekre gondolok, hanem a Miskolc a múltban csoportra, meg másokra, akik gyűjtik most már ezeket, és ez jó. Azt hiszem, hogy ez a folyamathoz illeszkedik a mi játékunk is.
1: Hogyan zajlik tulajdonképpen a játék, ha valaki esetleg még nem vett ilyen részt, hogy kell elképzelnünk a gyakorlatban?
3: A játék egynapos időtartamot ölel fel, és ez alatt az egy nap alatt több száz miskolci játszik velünk. Ők 4 kategóriában tudnak jelentkezni a játékra. Iskolások, felső tagozatos diákok, középiskolások, családok és közösségek, amit akarhat, munkahelyi kollektívákat, baráti közösségeket, bármilyen alapon szerveződő társaságokat. Minden évben van egy tematikája a játéknak, ezt már a felhívásban közzétesszük, tehát amikor a játékosok jelentkeznek, akkor már tudják, hogy miről fog szólni az évben a játék. Idén ez a belváros építészete. Azonban ettől többet nem tudnak a játékosok. Aznap reggel, amikor megjelennek a játék helyszínén, akkor tudják meg, hogy hová kell menniük aznap, milyen helyszíneket keresnek föl, és kikkel fognak aznap találkozni. 6 helyszínen zajlik a játék. Minden helyszínre eljut minden csapat, csak időben más beosztásban, tehát turnusokban váltják egymást gyakorlatilag a játékosok. És a turnusokat mindig úgy állítjuk össze, hogy ez egyfajta közösségi párbeszéd is lehessen, tehát egy nyugdíjas csapat az együtt közlekedik az iskolásokkal, és ki szokott alakulni közöttük egyfajta együttműködés, segítik egymást, tehát nagyon-nagyon jó hangulatban telnek minden játékhelyszínen játékos percek.
2: Úgy kell elképzelni, hogy egy nyugdíjas csoport, vagy 2 megérkezett Lévai József szobrához tavaly, mert Lévai József volt a tematika a járuláson, és készítsenek szelfit. Na most a nyugdíjasok hát ott topogtak, hogy a szelfi, meg hát hogy, meg mit, és akkor azon odaugrott a középiskolások, általiskolás rácok, lányok, fiúk, és akkor mutatták, hogy néni, itt tessék fogni meg, tehát, és elindul egy beszélgetés. Ez is nagyon jó hogy szándékosan nem diákokkal rakunk össze, hanem családok is vannak egy ilyen turnusban, diákok is vannak, nyugdíjasok is vannak.
1: Május 9-én szombaton 17. alkalommal rendezik meg a miskolciak körében népszerű kulturális társasjátékot, a játékos városjárást. Az elmúlt percekben Fedor Vilmost, a játék ötletgazdáját, és Fedor Szabó Zsuzsa szervezőt hallották.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: A II. Rákóczi Ferenc könyvtár május 9-én szombaton délelőtt 10 és délután 3 óra között 10. alkalommal rendezi meg a könyvtári majálist. A program célja a könyvtár, valamint a könyvek világának megismertetése és megszerettetése, a gyermekek olvasás iránti igényének felkeltése. Lesz koncert, iskolások műsora, ismeretterjesztő program, kutyás és mesterség bemutató, könyvvásár és könyvkötészet is. A Kincsvadászat című vetélkedőn pedig a családok a könyvtárban és szabadtéren egyaránt érdekes feladványokkal találkozhatnak. Csoma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét, és Miklós Katalint, a gyermekkönyvtári csoport vezetőjét hallják.
2: Idén 10. alkalommal kerül megrendezésre a könyvtári majális szabadtéri olvasás népszerűsítő programsorozat. Először 2015-ben rendeztük meg ezt a akkor hagyományteremtő céllal ezt a programsorozatot. Az volt a célunk, hogy olyan módon mutassuk be a könyvtárat, olyan módon népszerűsítsük az olvasást, hogy azokhoz is eljusson, akik esetleg nem könyvtártagok, nem járnak a könyvtárba, nem ismerik a könyvtár szolgáltatásait, de az olvasás mégis érdekli őket. A tavasz, a május időszak az egyébként is a majálisok és a szabadtéri rendezvények ideje. Éppen ezért döntöttünk akkor úgy 2015-ben, hogy kilépünk a könyvtár falai közül, és a népkertbe is kivisszük a könyvtárat, illetve ezt a rendezvénysorozatot. A cél az, hogy minél több emberrel megismertessük a könyvtárat, a könyvtár szolgáltatásait, a könyvtár épületét, közelebb vigyük hozzájuk egy kicsit ezt a esetleg ismeretlen intézményt, illetve az olvasást is népszerűsítsük, hiszen minden programunk valamilyen módon a kultúrához, az olvasáshoz kapcsolódik. És kapcsolódunk még Miskolc város napjához is, hiszen minden évben úgy rendezzük meg ezt a könyvtári majálist, hogy az a legközelebb essen Miskolc város napjához, május 11-hez. Idén ez május 9-én szombaton kerül megrendezésre. A változatos gyerekprogramok mellett már hagyományosnak számító használt könyvvásárt is tartunk ezen a napon, a könyvtár nyitvatartási idejében a könyvtár használt, de jó állapotú könyveiből vásárolhatnak a látogatók, bárki, aki ellátogat a könyvtárba, 500 forintos darabáron 10-től 16 óráig várjuk a látogatókat, nem csak a könyvvásárra, hanem a majálisra érkezőket is. Ezen a hétvégén kerül megrendezésre a Miskolc város ünnepe, egy századfordulós hétvége kapcsán. Ehhez könyvtárunk a gyűjteményével járul hozzá, készül egy kiadvány, Miskolci Hírmondó címmel, ez egy századfordulós hangulatot idéző kis újság, amely a könyvtár gyűjteményéből, a könyvtár folyóirat gyűjteményéből, plakátjaiból, képeslapjaiból készül, ezzel járulunk hozzá Miskolc város ünnepéhez, most a városjáráson a könyvtár nem lesz állomás. Május 12-én a József Attila könyvtár ünnepli Miskolcváros napját a Baross Nyugdíjas Klub részvételével, a Mi Városunk Miskolc költők szemével című irodalmi rendezvénnyel emlékeznek meg Miskolcváros napjáról. Hagyományosnak számít, hogy májusban Móra Ferencről is megemlékezik a könyvtárunk, mégpedig a Móra Ferenc nevét viselő avasi tagkönyvtár. Idén május 18-án kerül megrendezésre ez a Móra emléknap, ahol Kóczi Rozália tart egy előadást Miskolcváros és Móra Ferenc kapcsolatáról.
1: Bár nem a majálishoz kapcsolódik konkrétan, de májusi program itt a könyvtárban, a társasjáték kölcsönzés, erről mit lehet tudnunk?
2: Már több éve van a könyvtárainkban társasjátékok, amelyekkel itt helyben játszhatnak az érdeklődők, de felmerült az igény, hogy szeretnék haza is vinni a társasjátékokat, ugyanúgy, mint a könyveket. Éppen ezért utána jártunk ennek a dolognak, és májusban elindítjuk itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében, valamint a József Attila tagkönyvtárban a társasjáték kölcsönzést. Széles skálán biztosítjuk a társas játékokat. A legkisebb korosztálytól kezdve a felnőtteknek is érdekes társas játékokig nagyon széles skálán mozognak a társas játékok, és érvényes beiratkozási díjjal, ugyanúgy, mint a könyveket, bárki hazavihet egy társas játékot, és kipróbálhatja azt otthon a családja körében.
3: Idén kicsinek és nagynak kínálunk mindenféle programot, azt gondolom, a kincsvadászat, ez egy családi vetélkedő játékos feladatokkal, a könyvtár különböző helyszínein ajándékokra lehet számítani. Lesz kézművesség, kézműves technikákat kipróbálni, például a nemezelést, a csuhé figurák készítését a Fügedi Márta Népművészeti Egyesülettel, de a könyvkötő kollégák segítségével saját könyvet is lehet készíteni. Lesznek ismeretterjesztő előadások, például a Magyar Madártani Egyesület munkatársai hoznak mindenféle játékos feladatokat ebben a témában. Lesz a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesületnek a bemutatója, iskolásoknak népzenei műsora, néptánc, vers, dal, a Jezsuita Gimnázium, a Fazekas utcai általános iskola, a Miskolci Görög Katolikus, illetve a Herman Otto általános iskola szimfónia programja is itt lesz. Lesznek játszó eszközök, mert hát ugye az egész nap a játékról, de a Borka játszóparkot, akik kipróbálják, ott különböző képesség és készségfejlesztő játékokat találhatnak. Itt lesz az Észak-Kelet Átjára Egyesület, aki egy mesekönyvet, meg egy meseösvényt is idehoz, tehát ott is játszani is lehet. És 10-kor pedig a kezdődik, az lesz a nyitó rendezvény, a Kolompos Együttesnek a Mulatsága koncertje.
1: Meddig jöhetnek az érdeklődők?
3: Egészen délután 3 óráig tartanak a programok, és akkor a báb előadást ki is hagytam, ami 2:30-kor kezdődik, mert bizony olyan olvasóink is vannak, akik tehetségesek, szüleikkel is már a könyvtárba járnak, és szívesen megmutatkoznának, ilyen például Leszkován Levente bábos, vagy Krisztián Bendegúz András, aki verselni fog. Szóval 3 óráig tartanak a rendezvények, de maga a könyvtár 4 óráig nyitva van.
1: Itt bent a gyermekkönyvtár is várja az olvasókat, érdeklődőket?
3: Igen, igen, annál is inkább, hogy itt is lesz egy játékos családi vetélkedőnek az állomása, meg hát a szombati napokon mindig sokan vannak, hát reméljük, hogy olyan is lesz, aki a majálisra jött és kölcsönöz, illetve olyan is, aki kölcsönözni jött és közben majálisozik.
1: A II. Rákóczi Ferenc könyvtár május 9-én szombaton délelőtt 10 és délután 3 óra között 10. alkalommal rendezi meg a könyvtári majálist. A program célja a könyvtár, valamint a könyvek világának megismertetése és megszerettetése, a gyermekek olvasás iránti igényének felkeltése. Csoma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét és Miklós Katalint, a gyermekkönyvtári csoport vezetőjét hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagyponttal süllyedt a hőmérséklet. A gyümölcsfák ekkor is érzékeny stádiumban voltak, a lehűlés kedvezőtlen hatásai a Duna-Tisza közének termőkörzeteiben különösen jelentősek. A közlemény szerint a helyzet felmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. Pontosabb adatokat körülbelül egy hét múlva lehet tudni, a terméskilátások a hónap végére lehetnek pontosabbak, írja a Fruitweb összefoglalója. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1.700.000-en tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZJ a rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, sok segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal kiemelte, sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent, elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad, a civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal 18-19-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján az SZIA bevallás 2025 csempén is, írja a közlemény. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre, közölte a cég. A vasútársaság az országgyűlés május 9-i alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények, illetve a tapolcai Ikarus találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő forgalomra számít a következő hétvégén. Ezért a MÁV csoport azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben váltsák meg a MÁV Plus applikációban, vagy online a jegyplusmáv.hu oldalon. Különösen érdemes kihasználni a MÁV Plusz új alkalmazás 15%-os kedvezményét a menet és helyjegyekre, írja a közlemény. A MÁV azt írja, az Országos Havária Központ bővített létszámú utasmenedzserrel vesz részt az utasok közlekedésének megszervezésében.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, főleg északkeleten-keleten záporzivatar előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet erős széllökés, délután 22-25 fok valószínű térségünkben.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Pántarei együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

Bartók feldolgozásaik kiadására a zeneszerző családja nem adott engedélyt. Az ehhez hasonló sorozatos kudarcok végül véget vetettek az együttes működésének.

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

0: Zenes Álcímű műsorunkat hallották, melyben a Pantarei magyar progresszív rock együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács honlapján közzétett összefoglalóban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti országrészben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcstermő területek többsége található. A kedvezőtlen időjárást a virágkárok után a megmaradt termés is megszenvedte, amikor május elején csaknem az egész országban fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A gyümölcsfák ekkor is érzékeny stádiumban voltak, a lehűlés kedvezőtlen hatásai a Duna-Tisza közének termőkörzeteiben különösen jelentősek. A közlemény szerint a helyzet felmérés még tart, de az már most biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. Pontosabb adatokat körülbelül egy hét múlva lehet tudni, a terméskilátások a hónap végére lehetnek pontosabbak, írja a Fruitweb összefoglalója. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1.700.000-en tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZJ a rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, sok segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal